tűzszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Itt az SZIA bevallási határidő. 64 éves korában elhunyt Scherer Péter színművész. Nagyrészt napos és egyre melegebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Lejár éjfélkor az SZIA bevallás és befizetés határideje. A NAV idén több mint 5.600.000 adózónak készítette el a bevallási tervezetet. Ezt legtöbbször elég ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont ki kell egészíteniük a dokumentumot. Máig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is. A hajrában az adóhivatal hosszabb nyitvatartással segíti az ügyfeleket. A központi ügyfélszolgálatok reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva. A NAV infóvonala pedig este 8-ig hívható. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondja Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: Adjunk magasabb növényzetfoltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
1: Már több ezer nevezés érkezett a 9. MOL Balaton átevezésre. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményét június 27-én rendezik meg. A résztvevők kajakkal, kenuval, szappal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi-Tihany-Zamárdi 8,5 kilométeres távot. Elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari díjas színművészt színházi szerepei mellett olyan filmekben láthattuk, mint például a Nekem lámpást adott kezembe az Úrpesten, a Kontroll, a Made in Hungária vagy a Papírkutyák. Szinkron színészként is sok filmhez kölcsönözte a hangját, emellett rendezett, tanított, íróként és dramaturgként is dolgozott. Scherer Péter 64 éves volt. Többnyire napos időnk lesz a fátyol és gomoly felhők mellett, csak itt-ott fordulhat elő zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lehet, odakint 20-25 fokot mérhetünk napközben. Budapesten 24 fok valószínű. Holnap általában sok napsütésre készülhetünk, felhőből az ország középső tájai lehet több, arrafelé várható esetleg zápor, zivatar. Hajnalra 6 és 14 fok közé csökken, délutánra 22-26 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Sokan még mindig nem rendelkeztek az 1+1%-ról. Idén is keresik az év balatoni házát. Sok napsütést ígérnek a következő napokra. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Erre mai éjfélig van lehetőség. Ez a személyi jövedelemadó bevallásának határideje is. A felajánlással támogathatunk egy számunkra fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. A civileknek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, a másik 1%-ról viszont csak akkor, ha nincs korábbi érvényes nyilatkozatunk, vagy változtatni szeretnénk azon. Péntekig tartanak az írásbeli érettségik. Ezen a héten még francia, spanyol és olasz nyelvből, valamint filozófiából és drámából vizsgáznak a diákok. A szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten 15-én kezdődnek. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom támogatására. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid rámutatott, az elmúlt években a vasúttársaság képtelen volt kezelni a forgalom növekedést, és a helyzet most is súlyos a dunakeszi járműjavító összeomlása miatt. Jelenleg kevesebb IC kocsi van, mint az elmúlt években, azonnal lépni kellett, mondta a tárca vezető. Ezzel párhuzamosan a tartós megoldáson is dolgoznak. Idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot. Olyan épületeket keresnek, amelyek kortárs módon mégis a balatoni tájhoz illeszkedve készültek. A pályázatra a Balaton környékén épült lakóházakkal, nyaralókkal és középületekkel is lehet nevezni. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: Célja a minőségi építészet, illetve olyan példamutató épületeknek a bemutatása a nagy közönség számára, amik itt a Balaton régióban jó példával szolgálhatnak. Egyre több építész gondolja úgy, hogy megméretteti az általa tervezett épületet, és a pályázatnak köszönhetően a nagy közönség megismerhet olyan épületeket, ami kevésbé került volna be a köztudatba, hogyha ez a pályázat nem létezik. Szeptember 1-ig várjuk a pályázatokat, és reméljük, hogy ez az érdeklődés továbbra is fennmarad.
1: Szépen süthet a nap a néhány felhő mellett, főleg délután kora este számíthatnak helyenként záporra, zivatarra, erre a középső ország részben lesz a legkisebb esély. Odakint 20-25 fokot mérhetünk napközben. Holnap általában sok napsütésre készülhetünk, felhőből az ország középső tájai lehet több, arrafelé várható esetleg zápor, zivatar, hajnalra 6 és 14 fok közé csökken, délutánra 22-26 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, drága jó barátim, drága jó hallgatók. Na hát, ismét rákanyarodhattunk erre a Szerda nevű kis autópályára. Remélem, hogy az útunk békés lesz és nyugodt. Az idő az úgy tűnik, hogy folyamatosan visszatalál önnön magához, sőt, ha lehet ilyet mondani, bár semmit nem akarok elkiabálni, akkor talán a hétvégén még túl is mutatunk a hónaptól elvárhatón, vagyis gatyarohasztó meleg lesz az évszakhoz képest. Na de lássuk meg, hiszen azért az elmúlt időszakokban rendesen megtréfáltak bennünket az égiek. Remélem, hogy mindenkinek pihentető volt az éjszakája. Ha még nem mondtam volna, a mai dátumunk az ugyebár egy jóképű május 20-a. A menetrend természetesen ugyanaz. Önök vigyáznak az utakon, én meghozom a zenéket és a zenékhez kapcsolódó információkat, nyalánkságokat. Például majd megnézzük, hogy ki volt az a valaha élt egyik legkarakteresebb hangúri ember, aki ma ünnepelni a születésnapját, vagy hogy ki volt az a másik, aki mondjuk áttörte a vasfüggönyt 79-ben. No, de ne szaladjuk ennyire előre, jó? Annyira csak, hogy jó utat, jó kávézást. 103.9 Rock FM, ne jöhet!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést is, jó utat kívánok mindenkinek. Figyelem, kedves tömegközlekedők, a 98E meg a 168E terelve közlekednek. Az előbbi a Rákoshegy vasútállomás és az Ady Endre utca között, a másik pedig nem érinti a Szabadság utca és a Rákoshegy vasútállomás megállót. Közúton pedig félpályás lezárás van a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi meg a Zichy-Jenő utca között. Illetve továbbra is munkálkodnak Zuglóban, a Nagy Lajos király útjánál, a Bosnyák térnél, az aktuális építkezés okán az Örs-vezér tér felé.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Rock FM. Fél hét, és annak környéke, remélem mindenki jó irányba halad. Hát kevés lényegesebb világnap van manapság, mint amit az ENSZ 2017-ben elfogadott. Május 20-ára éljenek a beporzók. Vagyis ez a méhek világnapja. Nem megmosolyogni, ha nincsenek méhek, mi se vagyunk. Úgyhogy vigyázzunk rájuk. Bár hát mit tehetünk, azon kívül, hogy nem vegyszerezzük a növényzetet. No, de hát jöjjenek a zenék, majd persze a hírek után, no meg belelapozunk a rock történelembe is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Itt az SZIA bevallási határidő. 64 éves korában elhunyt Scherer Péter színművész. Nagyrészt napos és egyre melegebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Lejár éjfélkor az SZIA bevallás és befizetés határideje. A NAV idén több mint 5.600.000 adózónak készítette el a bevallási tervezetet. Ezt legtöbbször elég ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont ki kell egészíteniük a dokumentumot. Máig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is. A hajrában az adóhivatal hosszabb nyitvatartással segíti az ügyfeleket. A központi ügyfélszolgálatok reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva. A NAV infóvonala pedig este 8-ig hívható. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondja Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: Hagyunk magasabb növényzet voltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más fogak, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
1: Már több ezer nevezés érkezett a 9. MOL Balaton átevezésre. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményét június 27-én rendezik meg. A résztvevők kajakkal, kenuval, szappal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi-Tihany-Zamárdi 8,5 kilométeres távot. Elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari díjas színművészt színházi szerepei mellett olyan filmekben láthattuk, mint például a Nekem lámpást adott kezembe az Úrpesten, a Kontroll, a Made in Hungária vagy a Papírkutyák. Szinkron színészként is sok filmhez kölcsönözte a hangját, emellett rendezett, tanított, íróként és dramaturgként is dolgozott. Scherer Péter 64 éves volt. Többnyire napos időnk lesz a fátyol és gomoly felhők mellett, csak itt-ott fordulhat elő zápor, zivatar, a szél nagy területen élénk lehet, odakint 20-25 fokot mérhetünk napközben. Budapesten 24 fok valószínű. Holnap általában sok napsütésre készülhetünk, felhőből az ország középső tájai lehet több, arra felé várható esetleg zápor, zivatar, hajnalra 6 és 14 fok közé csökken, délutánra 22-26 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. No kérem tisztelettel, hát akkor nézzük ezt a mai napot. Hát például 1980-ban e napon jelentették be hivatalosan, hogy a zenekar alapító dobosa, Peter Criss, a rajongók által macska emberként, a Catman ismert, Peter Criss hivatalosan is elhagyja a glam rock szupersztár bandát. Igen, aztán 1972 a leghangosabb koncert Guinness rekordja, Deep Purple a londoni Rainbow Theaterben tartott koncertje bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Olyan hangosak voltak, 117 decibel, hogy a nézőtéren három ember, oh my god, eszméletét vesztette a hangnyomástól. A modern koncerteken ma már szigorú egészségügyi decibel limitek vannak érvényben mindenkinek a megnyugtatására. No meg 1983 megjelent Stingék legmeghatározóbb világslágerré vált kislemeze, Every Breath You Take. A dal később 8 hétig vezette a Billboard listát, és a mai napig a rádiók egyik legtöbbet játszott száma. No hát akkor, ne maradjunk le. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést kívánok, és nagyon jó utat. Még bő egy hónapig időszakos korlátozással kell számolni napközben az Árpád fejedelem útja és az Üstökös utca találkozásánál. És egészen nyár végéig korlátozásokra kell számítani a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedaccurt.
2: A Sedaccur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol.
2: Sedaccur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Sokan még mindig nem rendelkeztek az 1+1%-ról. Idén is keresik az év balatoni házát. Sok napsütést ígérnek a következő napokra. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Erre ma éjfélig van lehetőség, ez a személyi jövedelemadó bevallásának határideje is. A felajánlással támogathatunk egy számunkra fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. A civileknek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, a másik 1%-ról viszont csak akkor, ha nincs korábbi érvényes nyilatkozatunk, vagy változtatni szeretnénk azon. Péntekig tartanak az írásbeli érettségik. Ezen a héten még francia, spanyol és olasz nyelvből, valamint filozófiából és drámából vizsgáznak a diákok. A szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten 15-én kezdődnek. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom támogatására. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid rámutatott, az elmúlt években a vasúttársaság képtelen volt kezelni a forgalom növekedést, és a helyzet most is súlyos a Dunakeszi járműjavító összeomlása miatt. Jelenleg kevesebb IC kocsi van, mint az elmúlt években, azonnal lépni kellett, mondta a tárca vezető. Ezzel párhuzamosan a tartós megoldáson is dolgoznak. Idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot. Olyan épületeket keresnek, amelyek kortárs módon mégis a balatoni tájhoz illeszkedve készültek. A pályázatra a Balaton környékén épült lakóházakkal, nyaralókkal és középületekkel is lehet nevezni. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
7: Célja a minőségi építészet, illetve olyan példamutató épületeknek a bemutatása a nagy közönség számára, amik itt a Balaton régióban jó példával szolgálhatnak. Egyre több építész gondolja úgy, hogy megméretteti az általa tervezett épületet, és a pályázatnak köszönhetően a nagy közönség megismerhet olyan épületeket, ami kevésbé került volna be a köztudatba, hogyha ez a pályázat nem létezik. Szeptember 1-ig várjuk a pályázatokat, és reméljük, hogy ez az érdeklődés továbbra is fennmarad.
6: Szépen süthet a nap a néhány felhő mellett, főleg délután kora este számíthatnak helyenként záporra, zivatarra, erre a középső ország részben lesz a legkisebb esély. Odakint 20-25 fokot mérhetünk napközben. Holnap általában sok napsütésre készülhetünk, felhőből az ország középső tájai lehet több, arrafelé várható esetleg zápor, zivatar, hajnalra 6 és 14 fok közé csökken, délutánra 22-26 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul! legújabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és boldog születésnapot, kedves 20-aiak! Na, kezdődjön a sora azoknak, akikkel el lehet dicsekedni. Hát a hölgy nem egyértelműen a kemény műfajnak a hősnője, de mindenféleképpen említésre méltó, mert hogy egy megkerülhetetlen ikon. Cher. Tehát kevés rockerebb hölgyet tudnék említeni egyébként a nagy világban, így a mainstream vonalon, mint őt. 1946-os születésű. Azt tudtuk, hogy súlyosan diszlexiás? Gyermekkorában az iskolában rengeteget szenvedett, mert nem tudott rendesen olvasni, és a számokat is felcserélte, az meg ugye a diszkalkulia. Csak 30 éves korában a fia diagnózisakor jött rá, hogy ez a magyarázat a gyerekkori nehézségekre. Hát igen, régen ezt rálegyintették, hogy lusta és buta. Nem. Ő volt egyébként az első tetovált hölgy, mondom itt a fősodrásban, az legelső női sztár, aki nyíltan viselte a tetoválásait a médiában. Ezért is mondom ő, hogy megkerülhetetlen. A 89-es If I Could Turn Back Time klipjében látható fenék tetoválása miatt a tévécsatornák például kezdetben csak este 9 után merték játszani a klipet. Ő alkotta meg a modern autotune hangzást, mégpedig a Believe-ben, ha emlékszünk, 98-ban. Járt Tom Cruise-zal? Na jó, de ki nem járt Tom Cruise-zal? A 80-as évek közepén egy rövid, de állítólag nagyon intenzív viszonyuk volt. Hát a pici Tom ekkor még karrieri elején járt, úgyhogy gyaníthatóan hozzácsapódott Cher nénihez. És hát nem elfelejtendő egyébként, hogy mozifilmekben is megmutatta pályait és bűbájait. Úgyhogy kedves születésnaposok, kezdjünk Cherrel. Jó 103.9 Rock FM, utakon kéretik vigyázni.

0: Rock FM.
1: 7:30 és annak környéke. Remélem mindenkinek kellemetesen bonyolódik a szerda reggele. Egyébként meg ne feledjük a méheket, övék ez a mai nap. Tényleg szükségünk van rájuk. Végünk van, ha ők nincsenek. Amúgy meg minden nap egy kis kanál méz, és borzasztó sokat tettünk az egészségünkért. No, ezek voltak a prevenciós percek, inkább másodpercek, és most hírek meg információk. Aztán pedig megnézzük, hogy mely születésnaposra tudnak még eldicsekedni a május 20-aiak. No, meg zenélünk!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
2: Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy egyes aktáit. Erdőtüzek pusztítanak, Kaliforniában áradások, Kínában. Itthon napról napra melegszik az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosságra hozták tegnap a kegyelmi ügy egyes aktáit. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, rengeteg kegyelmi kérvény érkezik az igazságügyi minisztériumhoz, és a köztársasági elnök legtöbbször az igazságügyi miniszterrel azonos állásponton van. A Magyar Péter által bemutatott dokumentumok szerint ugyanakkor K. Endre esetében a szakterület és Varga Judit akkori igazságügyi miniszter sem támogatta a kegyelmet. Novák Katalin államfő 2024. februárjában mondott le az ügy nyomán, majd benyújtotta a lemondását Varga Judit is. A kormányfő most azt kérte Súlyog Tamás államfőtől, mutassa be a hivatalában lévő kegyelmi üggyel kapcsolatos iratokat is. A Sándor Palota közölte, ha hivatalos megkeresést kap, kész átadni az aktákat a kormánynak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őzgidákat és fészekaljakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
3: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őzgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük, a gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentsük a gidát, azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
2: Két erdőtűz is pusztít Dél-Kaliforniában. A veszélyeztetett területekről csaknem 30 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűzoltók helikopterek és repülőgépek segítségével próbálják megfékezni a lángokat. Halálos áldozatai is vannak az ítéletidőnek Kína déli és középső részén. A heves esőzések több tartományban villámárvizeket, földcsúszamlásokat és áradásokat okoztak. Ezek lakott területeket is érintenek. Emberek ezreit evakuálták. A közlekedés akadozik, és több helyen nincs áram. Többnyire napos időnk lesz a fátyol és gomoly felhők mellett, csak itt-ott fordulhat elő zápor, zivatar, a szél nagy területen élénk lehet, odakint 20-25 fokot mérhetünk napközben. Budapesten 24 fok valószínű. Holnap általában sok napsütésre készülhetünk, felhőből az ország középső tájai lehet több, arrafelé várható esetleg zápor, zivatar, hajnalra 6 és 14 fok közé csökken, délutánra 22-26 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, nyugodt szerdát mindenkinek, és boldog születésnapot 20-aiak. No, hát 1944-es születésű a mostani hősünk, de már nincs közöttünk, 2014-ben hagyott itt bennünket a hang. Az egyik legkarakteresebb hangú, brit származású blues és rock énekes, akinek egyébként eredeti szakmája gázszerelő volt. Mielőtt a zenéből meg tudott volna élni. Megvan? Sheffieldben gázszerelőként, sőt, gáz óra leolvasóként dolgozott nappal, miközben éjszaka füstös lebújokban énekelt. Persze, hogy Joe Cocker. Igen, 69-es Woodstocki fesztivál tette őt világsztárra. A közönség először azt hitte, hogy valamilyen neurológiai rohama van a színpadon, annyira rángatózott éneklés közben. Később elárulta, hogy a mozdulatok teljesen spontán jöttek, így próbálta meg a testével kifejezni a gitár és a zongora ritmusát, mert nem tudott hangszereken játszani. Csak, idézőjelesen, csak énekelni. Paul McCartney és John Lennon is imádták. Amikor megcsinálta ugye a legendás áthangszerelt lassú szólos bluesos verzióját a Beatles Little Help From My Friends muzsikájának, hát a gombafejűek lehidaltak. Paul McCartney nyilvánosan kijelentette, hogy Joe Cocker verziója mérföldekkel jobb, mint az ő eredeti felvételük. Na de hát aztán jöttek a 70-es évek, mondani se kell, a mocsár, a drog és az alkohol mocsara szinte teljesen tönkretette a karrierjét, elfelejtette a dalszövegeket, elesett a színpadon, többször letartóztatták, és hát igazság szerint ebből próbált aztán kievickélni. Na, az biztos, hogy zseniális volt. Úgyhogy 103.9 Rock FM, kedves ma születettek, Joe Cocker, egyértelműen büszkélkedésre méltó. Nos.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést is, jó utat kívánok mindenkinek. Figyelem, kedves tömegközlekedők, a 98E meg a 168E terelve közlekednek. Az előbbi a Rákoshegy vasútállomás és az Ady Endre utca között, a másik pedig nem érinti a Szabadság utca és a Rákoshegy vasútállomás megállót. Közúton pedig félpályás lezárás van a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi meg a Zichy Jenő utca között. Illetve továbbra is munkálkodnak Zuglóban, a Nagy Lajos király útjánál, a Bosnyák térnél az aktuális építkezés okán az Örsvezér tér felé.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Máig kell benyújtani az SZIA bevallásokat. Egyre több településen pihennek májusban a fűnyírók. Nagyrészt napos és egyre melegebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Lejár éjfélkor az SZIA bevallás és befizetés határideje. A NAV idén több mint 5 millió 600 ezer adózónak készítette el a bevallási tervezetet. Ezt legtöbbször elég ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont ki kell egészíteniük a dokumentumot. Máig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is. A hajrában az adóhivatal hosszabb nyitvatartással segíti az ügyfeleket. A központi ügyfélszolgálatok reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva. A NAV infóvonala pedig este 8-ig hívható. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondja Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
7: Hagyunk magasabb növényzetfoltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más olyan, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cinege.
6: Már több ezer nevezés érkezett a 9. MOL Balaton átevezésre. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményét június 27-én rendezik meg. A résztvevők kajakkal, kenuval, szappal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi-Tihany-Zamárdi 8,5 kilométeres távot. Elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari díjas színművészt színházi szerepei mellett olyan filmekben láthattuk, mint például a Nekem lámpást adott kezembe az Úrpesten, a Kontroll, a Made in Hungária vagy a Papírkutyák. Szinkron színészként is sok filmhez kölcsönözte a hangját, emellett rendezett, tanított, íróként és dramaturgként is dolgozott. Scherer Péter 64 éves volt. Szépen süthet a nap a néhány felhő mellett, főleg délután kora este számíthatnak helyenként záporra, zivatarra, erre a középső ország részben lesz a legkisebb esély. Odakint 20-25 fokot mérhetünk napközben. Holnap általában sok napsütésre készülhetünk, felhőből az ország középső tájai lehet több, arrafelé várható esetleg zápor, zivatar, hajnalra 6 és 14 fok közé csökken, délutánra 22-26 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, remélem mindenki kellemes tempóban halad, nyugodtan nézzünk vissza, mi van ott mögöttünk, elhagytuk a 8 órát. No, ha ismernek Feliciát vagy Bernátot, akkor köszöntsék fel. Az utakon kéretik vigyázni, én meghoznám a zenéket. Aztán majd mindjárt krónikázunk is még egy kicsit.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, hogy a villám csapna bele? Ha, bele is csapott 1979 tavaszán. E napon rögzítettek egy történelmi jelentőségű lemezt, amely végül végleg feltette a bandát a globális rock térképre. Highway to Hell. Hát, amely munka mögött egy kirúgott producer és egy komoly kimerültség állt. A kiadó eredetileg Eddie Kramert, Jimi Hendrix és a Led Zeppelin korábbi legendás szakemberét kérte fel a munkára. Kramertől azonban a zenekar falra mászott, megőrült, mert meg akarta változtatni a komplett hangzásukat, így nagyon gyorsan megváltak tőle. Helyére Robert John Matt Lange érkezett, aki zenei zseniével tökéletesre csiszolta ezt a nyers AC/DC energiát. Kínzó, fájdalmas 15 órás munkanapok révén született meg a lemez, tekintettel arra, hogy a leszerződtetett producer pöttyet maximalista hírében állt, ami hatalmas kultúrsok volt az AC/DC tagjainak. Korábban maximum 3 hét alatt összedobtak egy albumot, most viszont napi 15 órákat stúdióztak. Ez egyébként a londoni Roundhouse stúdió volt. Bon Scott ének témáit és a Young testvére gitárit rekedtségig és új vérzésig ismételtette velük. A producer bácsi. Amikor egy újságíró megkérdezte Angus Youngot, milyen az élet a folyamatos turnézás közben, ő rávágta: It's a nightmare, a highway to hell. Ugye? Ez a spontán mondat adta meg a lemez címét állítólag. A kiadó megijedt a lemezborítón látható ördögszarvaktól és Bon Scott nyakában lévő pentagrammás medáltól. Vallásos csoportok nyomására az amerikai és a nemzetközi piacon megpróbálták lágyítani kicsit a dizájnt, de a lemez címe és energiája miatt így is a lázadás abszolút szimbólumává vált. És hát a legtragikusabb és drámaibb és sajnálatosabb emlék, hogy alig fél évvel az album 79 júliusi megjelenése után 80 februárjában Bon Scott tragikus hirtelenséggel hagyta el a földi pályát. No, 103.9 Rock FM, hát így született a Highway to Hell 1979 tavaszán Londonban. Úgyhogy

0: Rock FM.
1: 8:30, remélem mindenki ezt látja az óráján, vagy hát plusz-minusz egy kicsit. Ne feledjük a Feliciákat és a Bernátokat, rajtuk kívül koncentráljunk a mai napon a méhekre. Egyébként pedig hírek és információk, aztán majd nem sokára két ikonikus figuráról és az ő közös munkájukról. Ja, megzenélünk is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Franciából és filozófiából tartanak ma érettségit. 10 bérelt Intercity kocsival segíti a máva nyári balatoni forgalmat. Sok napsütést ígérnek mára is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Erre ma éjfélig van lehetőség, ez a személyi jövedelemadó bevallásának határideje is. A felajánlással támogathatunk egy számunkra fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. A civileknek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, a másik 1%-ról viszont csak akkor, ha nincs korábbi érvényes nyilatkozatunk, vagy változtatni szeretnénk azon. Péntekig tartanak az írásbeli érettségik. Ezen a héten még francia, spanyol és olasz nyelvből, valamint filozófiából és drámából vizsgáznak a diákok. A szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten 15-én kezdődnek. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom támogatására. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid rámutatott, az elmúlt években a vasúttársaság képtelen volt kezelni a forgalom növekedést, és a helyzet most is súlyos a Dunakeszi járműjavító összeomlása miatt. Jelenleg kevesebb IC kocsi van, mint az elmúlt években, azonnal lépni kellett, mondta a tárca vezető. Ezzel párhuzamosan a tartós megoldáson is dolgoznak. Idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot. Olyan épületeket keresnek, amelyek kortárs módon mégis a balatoni tájhoz illeszkedve készültek. A pályázatra a Balaton környékén épült lakóházakkal, nyaralókkal és középületekkel is lehet nevezni. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: Célja a minőségi építészet, illetve olyan példamutató épületeknek a bemutatása a nagy közönség számára, amik itt a Balaton régióban jó példával szolgálhatnak. Egyre több építész gondolja úgy, hogy megméretteti az általa tervezett épületet, és a pályázatnak köszönhetően a nagy közönség megismerhet olyan épületeket, ami kevésbé került volna be a köztudatba, hogyha ez a pályázat nem létezik. Szeptember 1-ig várjuk a pályázatokat, és reméljük, hogy ez az érdeklődés továbbra is fennmarad.
1: Többnyire napos időnk lesz a fátyol és gomoly felhők mellett, csak itt-ott fordulhat elő zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lehet, odakint 20-25 fokot mérhetünk napközben. Budapesten 24 fok valószínű. Holnap általában sok napsütésre készülhetünk, felhőből az ország középső tájai lehet több, arrafelé várható esetleg zápor, zivatar. Hajnalra 6 és 14 fok közé csökken, délutánra 22-26 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Róker FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szóval ígértem a két figurát, az egyikőjük Mick Jagger, a másik pedig David Bowie. Igen, és ez a Dancing in the Street közös felvétel és klipforgatása 1985. május 20-án az egyik legkaotikusabb, leggyorsabb és egyben legszórakoztató projektje volt a duónak. Bár a dal óriási siker lett, a háttérben zajló, fogalmazunk finoman, kapkodás és a videóklip mai szemmel nézve kifejezetten vicces hangulata lökte talán igazi kult státuszba ezt az együttműködést. Eredetileg a Live Aid színpadán énekelték volna, a terv az volt, hogy David Bowie a londoni Wembley stadionban, Mick Jagger pedig a philadelphiai JFK stadionban áll színpadra, és műholdas technológiát kihasználva élőben, térben elválasztva énekelnek duettet. Hát ez ilyen akkori technikai mutatvány lett volna, azonban ezt nem tudták végül biztosan megoldani. Alig 4 óra alatt dobták össze viszont a klipet, miután a londoni stúdióban rekordidő alig pár óra alatt felénekelték a dalt, azonnal a dokkokhoz siettek videót forgatni. A rendezőnek és a stábnak kevesebb, mint 4 órája volt a teljes klip felvételére, mert hogy a két akkor már szupersztár naptárában egyszerűen nem volt több szabadidős sáv. Teljesen improvizált volt a dolog. Mivel semmire nem volt idő, a klipben látható ma már ikonikusan furcsa szögdécselés, ugrálás, egymás arcába hajolós táncmozdulatok, Jagger és Bowie ezt ott a helyszínen produkálták, és tök spontán találták ki, semmilyen koreográfia nem volt. Viszont minden bevétel jótékonyságra ment. Bár a kritikusok vegyesen fogadták a sietős feldolgozást, azonnal number one helyre ugrott, és hetekig ott is maradt, a kislemez eladáséból befolyó minden egyes penny pedig a Live Aid alapítványhoz került, hogy az afrikai éhezőket segítse. 103.9 Rock FM, hát így művelték ezt akkoriban. Okay. Nosza!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést kívánok, és nagyon jó utat. Még bő egy hónapig időszakos korlátozással kell számolni napközben az Árpád fejedelem útja és az Üstökös utca találkozásánál. És egészen nyár végéig korlátozásokra kell számítani a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshopdebrecen.hu.
4: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
5: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
6: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
7: Szia, drágám. Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
6: De jó neked. Mi a titkod?
7: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
6: Sedacur Forte.
7: És a koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Nyilvánosak a kegyelmi ügy egyes aktái. Zajlik az országos gidamentés, az agrárkamara is bekapcsolódik. Napról napra melegszik az idő. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosságra hozták tegnap a kegyelmi ügy egyes aktáit. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, rengeteg kegyelmi kérvény érkezik az igazságügyi minisztériumhoz, és a köztársasági elnök legtöbbször az igazságügyi miniszterrel azonos állásponton van. A Magyar Péter által bemutatott dokumentumok szerint ugyanakkor K. Endre esetében a szakterület és Varga Judit akkori igazságügyi miniszter sem támogatta a kegyelmet. Novák Katalin államfő 2024. februárjában mondott le az ügy nyomán, majd benyújtotta lemondását Varga Judit is. A kormányfő most azt kérte Súlyog Tamás államfőtől, mutassa be a hivatalában lévő kegyelmi üggyel kapcsolatos iratokat is. A Sándor Palota közölte, ha hivatalos megkeresést kap, kész átadni az aktákat a kormánynak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őzgidákat és fészekaljakat. Mondta rádiónknak Blair Norbert, tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
10: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őzgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük, a gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentsük a gidát, azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
9: Két erdőtűz is pusztít Dél-Kaliforniában. A veszélyeztetett területekről csaknem 30 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűzoltók helikopterek és repülőgépek segítségével próbálják megfékezni a lángokat. Halálos áldozatai is vannak az ítéletidőnek Kína déli és középső részén. A heves esőzések több tartományban villámárvizeket, földcsúszamlásokat és áradásokat okoztak. Ezek lakott területeket is érintenek. Emberek ezreit evakuálták. A közlekedés akadozik, és több helyen nincs áram. Szépen süthet a nap a néhány felhő mellett, főleg délután kora este számíthatnak helyenként záporra, zivatarra, erre a középső ország részben lesz a legkisebb esély. Odakint 20-25 fokot mérhetünk napközben. Holnap általában sok napsütésre készülhetünk, felhőből az ország középső tájai lehet több, arra felé várható esetleg zápor, zivatar, hajnalra 6 és 14 fok közé csökken, délutánra 22-26 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Máig kell benyújtani az SZIA bevallásokat. Egyre több településen pihennek májusban a fűnyírók. Nagyrészt napos és egyre melegebb időnk lesz. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Lejár éjfélkor az SZIA bevallás és befizetés határideje. A NAV idén több mint 5 millió 600 ezer adózónak készítette el a bevallási tervezetet. Ezt legtöbbször elég ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont ki kell egészíteniük a dokumentumot. Máig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is. A hajrában az adóhivatal hosszabb nyitvatartással segíti az ügyfeleket. A központi ügyfélszolgálatok reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva. A NAV infóvonala pedig este 8-ig hívható. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondja Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: Hagyunk magasabb növényzet voltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cinege.
1: Már több ezer nevezés érkezett a 9. MOL Balaton átevezésre. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményét június 27-én rendezik meg. A résztvevők kajakkal, kenuval, szappal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi-Tihany-Zamárdi 8,5 kilométeres távot. Elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari díjas színművészt színházi szerepei mellett olyan filmekben láthattuk, mint például a Nekem lámpást adott kezembe az Úrpesten, a Kontroll, a Made in Hungária vagy a Papírkutyák. Szinkron színészként is sok filmhez kölcsönözte a hangját, emellett rendezett, tanított, íróként és dramaturgként is dolgozott. Scherer Péter 64 éves volt. Többnyire napos időnk lesz a fátyol és gomoly felhők mellett, csak itt-ott fordulhat elő zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lehet, odakint 20-25 fokot mérhetünk napközben. Budapesten 24 fok valószínű. Holnap általában sok napsütésre készülhetünk, felhőből az ország középső tájai lehet több, arra felé várható esetleg zápor, zivatar. Hajnalra 6 és 14 fok közé csökken, délutánra 22-26 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, hát egy nappal már is közelebb vagyunk a hosszú hétvégéhez. Hát ugye ez a hét még ugye 5 munkanapos, de a jövő hét az a hétfő miatt csak 4. És hát itt a pünköst hétfőről beszélgetünk, na de mindegy is, most aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki otthon pézik, annak jó pihit. www.rockradio.hu online streamen is lehet bennünket hallgatni, mert most a Rage Against the Machine érkezik, és egyik legismertebb és legkeményebb daluk, ez pedig nem más, mint a Killing in the Name. A szám 1992-ben jelent meg a zenekar bemutatkozó albumán, és azonnal az alternatív metal egyik ikonikus himnuszává vált. Érdekesség, hogy 2009-ben a szám újra óriási siker lett, egy brit internetes kampány célja az volt, hogy ne az X-faktor győztesének dala legyen az év karácsonyi listavezetője. Végül a Killing in the Name lett az angol karácsonyi number one, ezt is az angolok tudják valahogy megcsinálni. Ez a Rage Against the Machine és a Killing in the Name.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, és tudjuk azt, hogy a The Kinksnek a klasszikusa, a Really Got Me, nem csak Ray Davisék egyik legnagyobb slágere lett, hanem 14 évvel később a Van Halen számára is meghozta az első komoly sikert. A sztori szerint Eddie Van Halen egyszer megmutatta a dal saját verziójának demóját az Angel zenekar dobosának, Barry Brandnek, másnap viszont jött a sok, Ted Templeman producer közölte velük, hogy az Angel már stúdióban van, és ugyanazt a számot készül kiadni előttük. A Van Halen erre azonnal berohant a stúdióba, és villámgyorsan felvette a saját verzióját, hogy megelőzzék a riválisokat. Így lett a You Really Got Me a banda első kislemeze, még úgy is, hogy Eddie nem igazán örült annak, hogy nem saját dallal debütáltak, annál is inkább, mert hogy hatalmas sikert arattak ezzel a rockos átirattal. A feldolgozás top 40-es sláger lett Amerikában, és elindította a Van Halen elképesztő karrierjét. Érdekesség, hogy maga a dal szerző, Kinkses Ray Davis nem rajongott különösebben a hard rockos átiratért, bár lehet, hogy ebben az is közrejátszott, hogy egyszer egy koncert után valaki gratulált neki a jól sikerült Van Halen dal feldolgozáshoz. Ez a Van Halen és a You Really Got Me.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 FM, jöhet a Smash Mouth 1999-es slágere, amely egyben legnagyobb slágerük is, az All Star, amely eredetileg szinte az utolsó pillanatban született meg. A kiadó ugyanis közölte a bandával, hogy éppen készülő albumokról hiányzik egy igazán nagy rádiósláger. Erre Greg Kemp gitáros két nap alatt megírta az All Star és a Then the Morning Comes, és a banda ezzel tudatosan eltávolodott a korábbi ska-punk hangzástól, és egy sokkal rádióbarátabb, fülbemászóbb stílus felé fordult. Kemp szerint a dal egyfajta himnusz akart lenni azoknak, akik kívülállónak érzik magukat. A szám óriási siker lett, a top 10-be került Amerikában, Kanadában és Ausztráliában, miközben Grammy jelölés is kapott. A klipben a Mystery Man szereplői tűnnek fel, de az igazi kult státuszt végül a Shrek hozta meg ennek a dalnak a számára. Azóta is gyakorlatilag összefort az animációs filmmel és az internetes meme kultúrával is. Hát így kell ezt csinálni, hölgyeim és uraim, kell egy dal? Írunk egyet, Smash Mouth All Star.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
5: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol.
5: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshop Debrecen.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a szerdai Rock délelőtt, hát már a hét közepén járunk, ami azt jelenti, hogy nem sokára itt a hosszú hétvége, már csak a csütörtök és a péntek van hátra, és akkor elpezseghetünk pünköst hétfőn, mert ugye pünköst vasárnap, pünköst hétfő, és akkor ott lesz, igen, az lesz a hosszú hétvégén, de hát addig még eljutunk valahogy, nem akárhogy, mert mi rockerek mindig jól érezzük magunkat, pláne ha 0-24-ben heti 7 napon keresztül a legjobb rockzenéket hallhatjuk, és ez nálunk így van. Most például a The Doors érkezik, a legendás slágerükkel, 1967-ben robbant be ehhez a bizonyos dal a köztudatba, és máig a pszichedelikus rock egyik legismertebb himnuszaként tartják számon, bár sokan Jim Morrisonhoz kötik ezt a számot, valójában főként a gitáros Robbie Krieger írta, a legenda szerint Morrison egy próbán szólt a többieknek, hogy ideje lenne másnak is dalokat írni, Krieger még aznap este elkészítette ennek a dalnak az alapját. Kimondjam, szerintem már mindenki tudja, The Doors, Light My Fire.

100.9 Rock FM, na a Kiss együttessel folytatjuk, akik elvileg visszavonultak, de hát olyannyira nem vonultak vissza, hogy most például életrajzi filmjük készül, Shout It Out Loud címmel, és ez nem egy szokványos sztori lesz, hanem egy igazi rock and roll robbanás a vásznon. A rendező az ismert, annak idején videoklip rendezőként kezdte, de már nagyon-nagyon durván bizonyította, hogy ért a látványhoz, és nem is titkolja, MCG a neve, ez a film olyan lesz, mint egy Kiss koncert szakadna ránk így a vásznon keresztül, pirotechnika, smink, őrület és egy ilyen full energiás rock élmény elejétől a végéig. A sztori ugye adott, a 73-ban alakult banda Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley és Peter Criss nem csak zenekar voltak, hanem egy komplett jelenség. Ők tették a koncertet látványshowvá, ahol a rock színházzá vált, úgyhogy egy dolog biztos, Shout It Out Loud, ha csak fel annyira lesz durva, mint egy igazi kis show, akkor fel fog robbanni a mozi. Itt a Kiss és I Was Made For Loving You.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na azt mondja AC/DC, hát egy jó AC/DC az mindig jó, őket mindig szívesen meghallgatjuk. Meghallgattuk volna akkor is, amikor Power Up turnéjuk keretein belül kétszer is voltak itt Európában, de hát hozzánk nem jöttek el. Most viszont 2026-ban is turnéznak, mégpedig júliusban kezdik a turnézást, ősszel folytatják. Hát inkább ilyen amerikai turnék lesznek ezek, úgyhogy tőlünk távolabb, de nem baj, hát nagyon jól bírják a fiúk, én azt mondom, hogy lehet, hogy vissza is térnek majd Európába, és akkor már egyáltalán nem hagyhatnak ki bennünket. Na most jöjjön egyik legnagyobb klasszikusuk, a Thunderstruck, amely 1990-ben jelent meg a The Razor's Edge album előfutáraként, és azóta is a rock történelem egyik legismertebb stadion himnusza. A legendás gitár témája Angus Young fejéből pattant ki. A gitáros szerint az egész egy apró gitártrükkel kezdődött, amit megmutatott testvérének Malcolmnak, aki rögtön kitalált hozzá egy ütős ritmust. A zenekar hónapokig csiszolgatta a számot, mire végre összeállt, de összeállt, és azóta is az egyik legikonikusabb dal. AC/DC, Thunderstruck.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
2: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshopdebrecen.hu.
3: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
4: Szia, drágám. Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
3: De jó neked. Mi a titkod?
4: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
3: Sedacur Forte.
4: És a koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
7: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt. Na hát, azt mondja, hogy szerda van, holnap csütörtök, azután péntek, ezt ugye még mindenki tudja követni, és aztán jön a pünköst vasárnap és a pünköst hétfő, és ilyen formán a hosszú hétvégen. Na, hát szerintem ezt már lassan, de biztosan mindenki tudja, hogy két hosszú hétvége is van, volt, lesz májusban, úgyhogy szerintem elég jól el vagyunk keresztve, és persze, hogy a legjobb rockzenékkel is elég jól el vagyunk keresztve. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pézik, akkor jó pihit, kellemes szerda délutánt, mert már elmúlt dél, és kellemes Bon Jovi hallgatást. Hát tulajdonképpen most inkább John Bon Jovi érkezik, de előtte azt azért elmondom, hogy elindul koncertezni a banda, majd júliusban lesznek New Yorkban, a Madison Square Gardenben, nyár végén egy-egy stadionbuli Edinburghben és Dublinban, majd szeptember 4-én a londoni Wembley stadionban zárul ez a koncert turné. Ha pedig jól bírják, akkor szerintem egy kicsit többet is kaphatunk majd belőlük. John Bon Jovi, Blaze of Glory.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

93.9 Rock FM és Europe. Hát nagyon nagy örömhírek vannak a bandával kapcsolatban, ugyanis 2026-ban 40 éve annak, hogy megjelent a Europe mainstream áttörést meghozó The Final Countdown albuma, amely nem csak kora egyik legsikeresebb lemezének számított, de egyben minden idők egyik leghatalmasabb slágerét is adta a világnak a címadó szám képében. Joey Tempesték pedig méltó módon ünneplik meg a jubilomot egy európai turné formájában, amelyen a régi idők dalaira koncentráló programmal állnak majd színpadra, és ezen belül is teljes egészében eljátszák a 86-os lemez. Hát sajnos üröm az örömben, hogy hozzánk nem jönnek majd el, viszont ehelyett még egy örömhírrel szolgál a Europe. 2017-ben adták ki ugye legutóbbi lemezüket, a legutolsó lemezüket, mindez idáig Walk the Earth címmel, és állítólag idén szeptemberben megjelenik az új korong, és addig pedig, hát jöjjön egy jó Europe dal, nem? Az mindig jó. Ez a Superstitious.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra, és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Az M6-oson Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd észak iparterület csomópontot építik át, ezért a le- és felhajtóágat lezárták. A 20-as kilométerén lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Az M7-esen a Belencei tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leállósáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Plusz 3629 9909, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és most jöjjön a főnök, akinek mindig örülünk, Bruce Springsteen, ez a Born in the USA.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedakurt.
3: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, hello mindenkinek, én Csidinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, hát ugye azt már mondottam volt, hogy mi a hosszú hétvégét várjuk. Szerda itt van, hát most már egy ellötyögünk, lötyögünk itt, aztán csütörtök, péntek, és akkor jön a szombat, meg a pünkös vasárnap, meg a pünköst hétfő. Na, így lesz nekünk egy jóféle hosszú hétvégénk, tel is tele a legjobb rock zenékkel, de hát most is azokkal vagyunk. Na, most mit tagadjam ezt le? Aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki otthon pízik, jó pihit, már a Sweet együttessel folytatjuk, mégpedig a Fox on the Run című dallal, amely a 70-es évek glam rock korszakának egyik meghatározó slágere. Eredetileg a zenekar 1974-es Desolation Boulevard című albumán jelent meg, és tulajdonképpen a szöveg a zenekarok körül sürgő forgó grupi lányokról szól. A Fox kifejezést akkoriban slangként a vonzó nőkre használták, így a Fox on the Run lényegében egy menekülő végzett asszonya történet. Hát akkor meneküljünk együtt, ez a Sweet és a Fox on the Run.

9 Rock FM több mint 50 millió eladott lemez. 1969 óta írják ők a metal történelmet, és olyan örök klasszikusokat adtak a világnak, mint a Breaking the Law vagy a Painkiller. Frontemberük pedig Rob Halford nem csak a hangjával, hanem legendás bőrfém szettjeivel is meghatározta a műfaj arculatát. Bizony, ők nem más, mint a Judas Priest, és szeptember 1-én a Papp László Budapest Sportaréna színpadát fogják felrobbantani. Hát 4 év után térnek vissza hozzánk, mégpedig friss Faith Keepers turnéjukkal. Egész eddig az Invincible Shield turnéval turnéztak, de azt befejezték, és most frisset kezdtek, és ebben mi is beleestünk, úgyhogy ennek nagyon, de nagyon örülünk, és hogy ezt az örömöt még tetézzük, állítólag idén friss albummal jelentkeznek. Itt a Judas Priest és a You've Got Another Thing Coming.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, azt írja az Útinform, hogy az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad, ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Érdnél Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták, helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban lehet a főváros felé vezető irányba felhajtani. Az M7-esen Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont felhajtóágán befejezték az aszfaltozást, ezért azt átadták a forgalomnak, ezzel egy időben viszont lezárták a lehajtóágat, így nem lehet lekanyarodni a 7-es főút felé, kerülni a Pákozdi pihenőn keresztül, ott visszafordulva lehet. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Plusz 30-20-99-9-9-3-9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, és mi pedig nyitjuk a füleinket, mert hogy jön Ozzy Osbourne és a Mama, I'm Coming Home.

93.9 Rock FM-ben, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, és már eljutottunk ennek az utolsó órájáig, de hát aztán mindenkinek kellene szerda délután kívánok, mindjárt itt a csütörtök, a péntek, aztán pünköst, hölgyeim és uraim, úgyhogy előttünk áll egy jóféle hosszú hétvége. Ha valaki esetleg online streamen akar bennünket hallgatni, mert elutazik mondjuk a hosszú hétvégén, akkor www.rockradio.hu, és akkor ott fönn vagyunk, úgyhogy nyugodtan, nincs kifogás, meg lehet hallgatni azokat a legjobb rockzenéket. A Queen érkezik ikonikus lágerével, az I Want to Break Free-vel, amely 1984-ben jelent meg a banda The Works című albumán. A dalt a Queen basszusgitárosa John Deacon írta, ami jól mutatja, hogy milyen különleges zenekar voltak ők, hiszen náluk mind a négy tag képes volt világslágereket szerezni. Hát a számhoz készült videoklip az egy kis zavart okozott, mert mindenki női ruhában szerepelt benne. Ők ezt egy paródiának szánták, a Coronation Street című szappanopera, ami csak náluk volt ismert igazából, úgyhogy nálad itt volt egy kis botrány, de melyik dal körül nem? Ez a Queen, I Want to Break Free.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na azt mondja, nézzük, hogy csütörtökön napos, gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként ezen a napon is kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél, kora reggelente 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22 és 26 fokot mérhetünk. Na jó van, hát erre én inkább nem mondok semmit, ez van, ezt kell szeretni és szeretjük, az bizony, Aerosmith, Living on the Edge.

0: she said, Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king.
1: 103.9 Rock FM, na ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night, és holnap még egy nappal közelebb kerülünk a hosszú hétvégéhez, úgyhogy már egy picit hétvégig hangulatban érkezem majd, remélem mindenki itt lesz akkor is, addig is kellemes délutánt és estét, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Pokolgép és az éjféli harang.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a szerdai rock délután keleti éj, hát még ez is elképzelhető valahogy a következő napokban. Számokat fogok mondani, semmi mást, kellemes délután. Klomoncse Krisztián vagyok, 25, 26, 27, 28, és ez a hosszú hétvége után sem akar elmúlni. Ráadásul rengeteg a napsütés, csütörtökre mondanak most csapadékot, aztán sem előtte, sem utána, bár a hétvégéből kiindulva ez nem is olyan ritka jelenség. Szóval nagyon-nagyon szép időnek nézünk elébe, csütörtöki csapadék ide vagy oda, de a hőmérsékleti értékek több mint jók, és a reggeli felmelegedés is már 15-16, később 17-18 fokból indul. Sok lesz ez a jóból, pláne ha mellé teszem még a legjobb zenéket. Itt a Rolling Stones, Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint a 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek, napközben 7 és 17 óra között lezárják a fél útpályát, illetve a 10-es főút úttörőház utcai csatlakozását, a zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet, a délutáni csúcsban mindkét irányban több kilométeres torlódás alakult ki. Budapesten baleset történt a Fehér úton, éjszakai sávlezárás lesz az Asztórián ma is, 21 órától minden nap, minden éjjel május 22-ig. Sávlezárások még a fővárosban a Gyáli úti felüljárón kifelé, a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt. Van egy félpályás lezárás a 4. kerületben a Megyeri úton, és a 16. kerületben a Szent Korona utcában teljes lezárás van. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

thing think you move me, but I wanna know for sure.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Hogy is mondták ezekről a dalokra régen, hogy mozgósító dalok? Igen, életfogytig rock and roll a Sing Sing-től, mi vagyunk a rock az Eddától, Long Live Rock and Roll a Rainbow-tól, és a néhány dallal ezelőtt hallott Rock and Roll Dreams Come True Meatloaf-tól, na ebben is benne van a lényeg. És abban is, hogy Are You Gonna Go My Way, Lenny Kravitz 1993-ban ezzel a dallal letarolta a félvilágot.

103.9 Rock FM, a Whitesnake egyik legjobb dala, a Full For Your Lovin, olyanok mellett, mint az Is This Love, vagy a Here I Go Again, és persze még egy csomó minden más. És az elmúlt évek negatív szenzációja, hogy David Coverdale hivatalosan is bejelentette, hogy visszavonul, így aztán a Whitesnake sem koncertezik már, sőt, mi több, nem is létezik tovább. Na de azért nagyon szép karriert futott ő be, a 70-es évek Deep Purple-jétől a Whitesnake több évtizedes tombolásáig, és hogyha nem is adtak ki új dalokat, a Hard Rock Heavy Metal örök, és aztán később is ugye koncertezni örök, mert hogy öreg rocker, nem vér rocker. Kellemes délutánt, Klomoncsek Krisztián vagyok. A szerdai rock délutánban az útinform legfrissebb, hogy a 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek. Napközben 7 és 17 óra között lezárják a fél útpályát, illetve a 10-es főút úttörőház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet. A délutáni csúcsban mindkét irányban több kilométeres torlódás alakul ki időről időre. Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Asztórián ma is 21 órától, minden éjjel így van ez, illetve minden késő estétől május 22-éig tart. Sávlezárás van a Gyáli úti felüljáron kifelé, ma várhatóan 23 óráig. Lezárás kezdődött ma délután a Hősök terén, és ez várhatóan június 4-éig tart, és sávlezárás van a Bécsi úton befelé, a Vörösvári út előtt. Jó utat kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, ha valaki csak 1984-től számolja Bruce Springsteen karrierjét, és azt gondolja, hogy a 80-as években kezdett el úgy énekelni, mint senki, és akkora sikereket aratni, mint senki, azért jó, ha tudja, hogy a Born in the USA-i 1984-ben megjelenő album már a 7. stúdióalbuma volt, az biztos, hogy előtte nem biztos, hogy fele ekkora sikereket is csinált, bár a 70-es években például a Blinded by the Light-ot megcsinálta saját magának, sosem vitte sikerre, a Manfred Mann's Earth Band pedig nagyon, és az első igazán figyelemre méltó slágere a 70-es években a Born to Run volt. Aztán utána pedig már nem tudott hibázni 1984-től. Minden idők legjobb albumáról beszélünk, ha azt mondjuk, hogy Born in the USA, és a sokkoló tények, hogy maga az album 1985-ig nem csak hogy feljutott az album slágerlista első helyére az Amerikai Egyesült Államokban, hanem még Michael Jackson Thriller albumát is letaszította a trónról. Ez az egyik sokkoló tény, a másik pedig, hogy az óriási sikerek heten vannak, mint a törpék. Dancing in the Dark, Cover Me, Born in the USA, vagyis a címadó, I'm on Fire, Glory Days, I'm Going Down és a My Hometown. A sikerek egyébként átnyúlnak 1986-ig. Éve a főnök a Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Asztórián ma is 21 órától május 22-ig. Sávlezárás van a Gyáli úti felüljárón kifelé tegnap óta, ma várhatóan 23 óráig tart. Lezárás van a Hősök terén ma délutántól, várhatóan július 4-ig, és van egy sávlezárás a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt. Félpályás korlátozás van a 12. kerületben a Márvány utcában, félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton és a 4. kerületben a Megyeri úton, félpályás korlátozás van a 4. kerületben a Homoktövis utcában, és időszakos és szakaszos sávlezárás van továbbra is a Pesti úton. Sávlezárások még a fővárosban a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál, a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton. Egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmély úton. Lezárások még a 17. kerületben a Szabadság utcában és a 16. kerületben a Szent Korona utcában, és továbbra is útszűkület van a Mester utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Szerdai rock délután a napsütésben, és csak is a legjobb zenék, mert hogy 1984-ben volt valami a levegőben a Scorpionsnak is, meg a hard rock heavy metalnak is, meg a popzenének is, és még egy csomó-csomó minden másnak. Tény, hogy ennél nagyobbat nem nagyon gurított a Scorpions a többi évtizedes pályafutás alatt. Rock You Like a Hurricane, Klamoncse Krisztián vagyok, zenei folytatás 17 óra után, Aerosmith, The Other Side.

0: 103.9. Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám. Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
1: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tribútest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
2: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
3: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Vecsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/vecsés oldalon.
4: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Szók FM, ahhoz képest, hogy az Aerosmith az elmúlt években azért többnyire hivatalosan, félig meddig eleinte, de aztán tényleg hivatalosan bejelentette a visszavonulását, meg hogy Steven Tyler elvonóra ment, meg aztán lejött bizonyos dolgokról, meg aztán visszamászott bizonyos dolgokra, meg aztán már meg is öregedtek, meg azt az egészet nem lehetett kordában tartani. Szóval ehhez képest Steven Tyler legutoljára egy MTV gálán nagyon-nagyon jól énekelt, és ráadásul nem egyedül, hivatalosan bejelentették 2025 novemberében, hogy a Capitol Records kiadásában megjelenik a One More Time, egy együttműködés Youngblood-dal, aki angol rocker, és hát persze Steven Tyler is énekeljen a lemezen, aki meg amerikai, és ráadásul generációk találkozásáról van szó. Ha valaki Youngblood munkásságát nem ismerné, az keresse rá az interneten, mert hogy érdemes, egyrészt nagyon-nagyon jól nyomja a klasszikus rockokat, másrészt tényleg tovább viszi azt a vonalat, ami rock mondjuk évtizedekkel ezelőttről, meg hard rock heavy metal szintén évtizedekkel ezelőttről, és hogy lehet-e ezt modern köntösbe öltöztetni, na 2025-ben is, és hát ennek folytatása, hogy idén is, 2026-ban is. Klavancsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, a fővárosi közlekedésből 17 óra utánra is olyanokat tudok, hogy éjszakai sávlezárás lesz az Asztórián, ma is 21 órától, és ez minden éjszaka május 22-éig így van. Sávlezárás van a Gyáli úti felüljárón kifelé, ma várhatóan 23 óráig, lezárás a Hősök terén ma délutántól, várhatóan július 4-éig. Ez már tulajdonképpen tart, órákkal ezelőtt elkezdődött, és a következő napokban biztosan így lesz, és van egy sávlezárás a Bécsi úton befelé, a Vörösvári út előtt. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, hatalmas nagyságok, amikor találkoznak, ilyen nem ritkán fordul elő itt a Rock FM-en, Dem és Van Morrison és a Baby Please Don't Go, és amikor az LGT tagok összes mindenki énekel egy-egy strófát bizonyos dologból. Na ilyen az egy elfelejtett szó is.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Asztórián ma is 21 órától május 22-ig. Sávlezárás van a Gyáli úti felüljárón kifelé tegnap óta, ma várhatóan 23 óráig tart. Lezárás van a Hősök terén ma délutántól, várható a július 4-ig, és van egy sávlezárás a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt. Félpályás korlátozás van a 12. kerületben a Márvány utcában, félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton és a 4. kerületben a Megyeri úton, félpályás korlátozás van a 4. kerületben a Homoktövis utcában, és időszakos és szakaszos sávlezárás van továbbra is a Pesti úton. Sávlezárások még a fővárosban a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál, a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton. Egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmély úton. Lezárások még a 17. kerületben a Szabadság utcában és a 16. kerületben a Szent Korona utcában, és továbbra is útszűkület van a Mester utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, ha a hőmérsékleti értékeket mondom, az is elég, mindenki tudni fogja, hogy nagyjából mi vár ránk. Egyébként ennyi szeszélyes időjárás és ennyi kifejezetten rossz hétvége után, nem csak az elmúlt hétvégére gondolok, hanem egyébként is az elmúlt hónapokban, ami várt ránk, most már megérdemeljük a jó időt. Állítólag minden panasz meghallgattatott, és a május bekeményít egészen a végéig, vagyis hogy a jó irányba. A csütörtök lehet még egy nagyon picit csapadékos, és a reggeli felmelegedések is alakulnak már, a kezdeti 10-11 fokból már 15-16 fokról beszélünk, a hosszú hétvégén 17-18 fok lesz nagy átlagban a hajnali, vagyis a reggeli indulás. A napközbeni csúcsok viszont a kezdeti 25-26 fokból, amik ezekben a napokban jellemzőek és várhatók, 27-28 fok lesz a hosszú hétvégén, és még a hosszú hétvége elmúltával sem akar elmenni ez a rendkívül jó idő, vagyis a nyárias

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Sokak szerint, ha nincs ez a dal, akkor nincs a grunge mozgalom, vagy a 90-es évek tomboló alternatív rock korszaka abban a bizonyos évtizedben. Alternatív rock egyébként létezett már a 80-as években is, az úttörők közé a Cure-t, az R.E.M.-et szokták sorolni, és például a Nirvana-t azért nem, mert ők hiába léteztek a 80-as években, alig ismerte őket valaki. De aztán a 90-es évek elején berobbantak ezzel a dallal, a Smells Like Teen Spirit-tel, és utána minden megváltozott az ő életükben is, meg aztán szépen fokozatosan mondjuk 1993-94-ig az egész világ zenei ízlésében is, meg a rock műfajon belül is. Ezzel a jelenséggel foglalkozom, illetve foglalkoztam ezeken a hétvégéken, mert hogy az elmúlt két hétvégén alternatív rock volt a 90-es évekből a Rocklexikon külön kiadás, és aztán amerikai alternatív rock szintén a 90-es évekből. Szerintem a neveket mindenki ismeri, vagy hallotta már, többek között a Rock FM napi adásában is. The Cranberries, a The Verve, a Kispál és a Borz, a magyarok közül a Soul Asylum, a Crash Test Dummies, a Pearl Jam, a Goo Goo Dolls, a Red Hot Chili Peppers, szintén a magyarok közül az Üllői úti Fák, az Oasis, vagy a Nirvana, és ez mind-mind a 90-es évek. És a következő két hétvégén jön a 2000-es évek modern rock válogatása, olyan nevekkel, mint a Linkin Park, Vanessa Carlton, James Blunt, Lone Star, Avril Lavigne, vagy Kid Rock, aztán a Creed, a Kings of Leon, és a magyar vonalból Ákos, a Kowalski, meg a Vega, vagy a Quimby. Persze a felsorolás egyáltalán nem teljes. Kétszer két hétvégén Rocklexikon külön kiadások, alternatív rock a 90-es évekből két hétvégén, és ami most jön folytatás, alternatív és modern rock a 2000-es évek első éveiből.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Asztórián ma is 21 órától május 22-ig. Sávlezárás van a Gyáli úti felüljárón kifelé tegnap óta, ma várhatóan 23 óráig tart. Lezárás van a Hősök terén ma délutántól, várható a július 4-ig, és van egy sávlezárás a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt. Félpályás korlátozás van a 12. kerületben a Márvány utcában, félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton és a 4. kerületben a Megyeri úton, félpályás korlátozás van a 4. kerületben a Homoktövis utcában, és időszakos és szakaszos sávlezárás van továbbra is a Pesti úton. Sávlezárások még a fővárosban a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál, a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton. Egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmély úton. Lezárások még a 17. kerületben a Szabadság utcában és a 16. kerületben a Szent Korona utcában, és továbbra is útszűkület van a Mester utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 103.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Asztórián ma is 21 órától május 22-ig. Sávlezárás van a Gyáli úti felüljárón kifelé tegnap óta, ma várhatóan 23 óráig tart. Lezárás van a Hősök terén ma délutántól, várhatóan július 4-ig, és van egy sávlezárás a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt. Félpályás korlátozás van a 12. kerületben a Márvány utcában, félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton és a 4. kerületben a Megyeri úton, félpályás korlátozás van a 4. kerületben a Homoktövis utcában, és időszakos és szakaszos sávlezárás van továbbra is a Pesti úton. Sávlezárások még a fővárosban a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál, a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton. Egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmély úton. Lezárások még a 17. kerületben a Szabadság utcában és a 16. kerületben a Szent Korona utcában, és továbbra is útszűkület van a Mester utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, ha a hőmérsékleti értékeket mondom, az is elég, mindenki tudni fogja, hogy nagyjából mi vár ránk. Egyébként ennyi szeszélyes időjárás és ennyi kifejezetten rossz hétvége után, nem csak az elmúlt hétvégére gondolok, hanem egyébként is az elmúlt hónapokban, ami várt ránk, most már megérdemeljük a jó időt. Állítólag minden panasz meghallgattatott, és a május bekeményít egészen a végéig, vagyis hogy a jó irányba. A csütörtök lehet még egy nagyon picit csapadékos, és a reggeli felmelegedések is alakulnak már, a kezdeti 10-11 fokból már 15-16 fokról beszélünk, a hosszú hétvégén 17-18 fok lesz nagy átlagban a hajnali, vagyis a reggeli indulás. A napközbeni csúcsok viszont a kezdeti 25-26 fokból, amik ezekben a napokban jellemzőek és várhatók, 27-28 fok lesz a hosszú hétvégén, és még a hosszú hétvége elmúltával sem akar elmenni ez a rendkívül jó idő, vagyis a nyárias meleg.

103.9 Rock FM, az éjszakai vonatozás igazából még csak most indul el, hiszen Bűdi Szili a műsorvezető 8 órától ma is, 9 órától még vendég is van a stúdióban, megint egy érdekes beszélgetés, majdnem egy órán keresztül 9 és 10 óra között, ahogy ezt Szili szokta a vendégeivel. Indul tehát a Walk the Night, én pedig egy 40 éves évfordulóval búcsúzom, mert hogy 1986-ban ezekben a napokban, ezekben a hetekben ez volt az egyik legjobb rockballada a világ számára. Persze, hogy a ZZ Top, persze, hogy az album az Afterburner, és persze, hogy róla a Rough Boy. Klamancse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet.

Jó estét, Budapest, szevasztok, rockerok, mindenkit nagy szeretettel köszöntök a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. A Rock the Night minden este, Rock the Night, és természetesen hozom a földkerekség legnagyobb rockslágereit, és jönnek a kis hírek a nagyvilágból. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen torka szakadtáig. Mindenkinek jó szórakozást kívánok! Beindul a Rock the Night! Kalandra fül!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűvi Szilárd, az a Szili, és ma május 20-án is nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Rock the Night-ban. Ma van az év 141. napja is, még 225 nap van hátra. Mai névnaposaink Bernát, Felícia, valamint Bernadett vagy Baziliszka, és Kleopátra. A Bernát név germán eredetű, jelentése erős, mint egy medve. Nem véletlen, hogy a középkorban számos szent és uralkodó is viselte, és olyan jó ordítani, Bernát, ugye? Ha van Bernát nevű ismerősünk, ne csak köszöntsük fel, de figyeljük meg például, hogy milyen stabilan tartja a kezében a grill csipeszt, ha netán bográcsozásra kerül a sor. És lehet neki kiabálni.

0: wasn't the right.
1: Peron 9, Rock FM, gyerekek, mindig mozgásban vagyunk, akár csak a Föld. Képzeljétek el, hogy Európa és Amerika évente 2-5 cm távolodik egymástól. Ez nagyjából olyan, mint hogy olyan sebességet kell elképzelni, mint ahogy mondjuk a körmünk nő. Ez a jelenség egyébként a lemeztektonika miatt van, mondd ki gyorsan, lemeztektonika, és hosszú távon brutális változásokat okoz. Több 10 millió év múlva teljesen máshogy fog kinézni a Föld térképe, ez ezt jelenti. Volt erre már példa, ugyanis egykor minden kontinens egyetlen szuperkontinens volt, állítólag.

103.9 Rock FM, jöjjenek a ma született bárányok. 1946 az év, amikor megszületik Cher, az amerikai énekesnő, színésznő és divatikon, aki 65 óta aktív, nem csak a Believe című slágeréről híres, hanem arról is, hogy ő volt az első női előadó, aki minden évtizedben elért egy toplistás dalt az USA-ban. Az 1960-as évektől a 2010-es évekig. Emellett Oscar-díjat is nyert a Holdkórosok című filmért, hogyha láttátok, akkor nagyon jó, és sosem riadt vissza attól, hogy megformálja a színpadi megjelenést. Egy igazi túlélő, aki úgy tűnik nem csak a show-bizniszben, hanem az idő múlásával is versenyre kell.

0: 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, még mindig Bűdi Szilárd Szili, és ismét vendég állt a házhoz, mégpedig Tatai Tamás, aki a Led Zeppelin Session zenekar vezetője, és hát abból az alkalomból jött el hozzám, hogy valójában egy John Bonham emlék koncertet tartanak a Lourdes-i moziban, a koncert nem máskor történik, mint május 30-án, 6 óra 30-kor, és hát az aplopója az az, hogy egy emlék koncertet tisztelgi, és John Bonham bonzó munkássága előtt, aki egyébként május 31-én lenne 78 éves. És hát van egy kis programunk, ugye először kezd a Zep Session, és utána pedig meg lehet nézni a filmet, ami ugye most jött ki nemrégiben frissen. Szevasz, Tomi, Isten hozott!
1: Sziasztok, sziasztok, kedves hallgatók, köszönöm a lehetőséget.
0: Na, hogy alakult ez a kis koncert, mert hogy ugye a Lourdes-ban most van egy ilyen sorozat, és ennek vagytok ti részesei?
1: Igen.
0: Jól tudom, ugye volt már ott Deep Purple is,
1: igen.
0: Volt itt az Attila is, a Solcati is, azt hiszem,
1: Pink Floyd,
0: az...
1: Stones.
0: Igen, igen, minden volt, és akkor most eljött a Led Zeppelin időszaka.
1: Igen, igen. Mesem. Bár voltunk decemberben, ott a Song Remains the Same című film vetítése volt. Az a koncepció, hogy ilyen 70-es években, mint a neve is, tehát hogy rock klub a Lourdes-i moziban, mm-hmm. és ilyen 70-es évekbeli nagy zenekarokat hív meg Zsarnai Gábor, aki az egésznek így a kiötlője, az atya, és ezt a decemberben mi is sorra kerültünk, akkor csináltunk egy ilyen tematikus estet, így minden lemezről játszottunk egy-egy dalt, ami így 90 percbe fért bele, persze túlcsúsztunk, és aztán utána pedig levetítik a filmet. Ez egy ilyen nagyon jó kis ilyen eszenciális program, audiovizuális, tudod, hogy hallják élőbe a jobbnál jobb dalokat, és utána megnézhetjük a kedvenc zenekaroknak a filmét. Tehát ez egy nagyon jó program, nagyon jó kis ilyen
0: tömény.
1: Popcorn,
0: kóla, és gyakorlatilag Led Zeppelin lesz egész este.
1: De sört is be lehet vinni.
0: Új, az nagyon izgalmas. És akkor lesz egy másfél órás koncert,
1: igen.
0: amit ti adtok ugye a Zep Sessionnél,
1: igen.
0: És utána pedig belecsapunk a filmbe, és akkor meg lehet nézni Dolby a Surround-ba ezt a kis filmet,
1: igen.
0: ami vadi új. No, egy kicsit mesélj a bandádról, ti ugye veszprémiek vagytok, ha jól tudom.
1: Igen, alapvetően.
0: Hát elég nagy múlttal rendelkeztek, mert én 20 éve is voltam a ti koncerteteken, azt hiszem valami Ferencvárosi Művelődési Házba, még a Sági Kálmán barátom énekelt ott, és ő rángatott el minket, hogy veszprémi barátaival közösen Zeppet muzsikálnak, úgyhogy mi ezt még nem hagyhattuk ki. Ugye mesélj egy kicsit a zenekar életéről, hogy vagytok?
1: Ez hosszú történet, annyira nem akarok az elejére menni, 92-ben alakultunk, voltak kisebb-nagyobb ilyen szünetek, tagcseréké, aztán így került képbe a Kálmán is, de a 2017-es felállásban vagyunk most. A neveket Dávid Roland énekel, Nagy Gergő gitározik, mandolinozik, akusztikus gitározik, Nagy Robert billentyűzik, és Kéri Kolos basszusgitározik, én pedig dobolok. Tehát ez a 2017-es felállás, azóta toljuk. Mérsékelten, tehát nem vagyunk egy ilyen nagyon, nagyon aktív koncertező zenekar, ha olyanok a körülmények, és olyan helyre hívnak minket, aminek mondjuk megfelel, akkor remény, tök szívesen játszunk. Úgyhogy így a zenekar egyébként 92-ben, amikor megalakultunk, akkor saját dalokat játszottunk, nem tudtunk Led Zeppelint játszani, tehát 15 évesen azt se tudtam, hogy eszik-e vagy isszák ezeket a dolgok. Imádtam a zenét, és akkor eltett egy kis idő, mindenki tanult muzsikálni egyre rutinosabb, és megtanultunk egy-két Zepp számot, és az aha. tök jó, de nagy élmény, sokkal jobb volt Zeppelint játszani, mint saját dal, tudod. Azt hittük, hogy mi vagyunk azok, akik tudod. És akkor egyre többet tanultunk meg, egyre több volt a repertoáron, és így a közönség is jobban tetszettek ezek a dalok, és aztán úgy maradtunk.
0: Igen.
1: Úgy maradtunk. Tudod,
0: a könnyebb utat választottátok, mit szenvedjünk itt a saját dalokkal, nagyobb népszerűsége van. Hát igen, ez azt hiszem nem kevesen választották ezt az utat, mert hogy nyilván az emberek a befogadásra nem annyira nyitottak minden esetben, és hát nyilván minden esetben ugye a könnyebb befogadás könnyebb sikert mutat.
1: Igen. De nem feltétlenül könnyebb ez, tehát hanem annyira jó volt, óriási sikerélmény volt az, hogy eljátszottuk mit tudom, a rock and roll-t, vagy a, vagy a hol alatt a lavot, ja, úgy, ahogy, tudod. De egyszer a Pipi mondta azt, hogy a világ legjobb dolga Led Zeppelint játszani.
0: Igen, mert egyébként azt szeretem a Led Zeppelinben, hogy sose tudtam eldönteni, hogy én igazából Deep Purple-t, vagy a Zeppelint szerettem a legjobb, ugye, mert ez azonos korszak, és helyenként olyan, ugye nyilván az attitűd az ugyanaz, és sose tudtam, ugye a Zeppnek van egy ilyen elszálltabb, művésziesebb, és a Deep Purple-nek meg van egy ilyen szögegyenes dolga, de ugyanaz megtalálható mind a két oldalon.
1: Tehát
0: mind a két fajta dolog megtalálható mind a két oldalon. A szőke lányokat szereted, vagy a barna lányokat, de alapvetően mind a kettőt szereted. Tehát.
1: Imádom ezeket. Amikor az ember játssza ezeket, nem is gondolok arra, hogy ez valakinek a dala volt. Egyszerűen tök jó játszani. Játszottam nagyon sokat Purple-t is, meg nagyon sok Zeppelint is játszottam. És óriási élmény. Bár most, tehát tudod, tehát ezek az óriási power kell. Tehát ezt nem lehet simogatni. Igen. Tehát itt elkezdjük a koncert 200 fokon, és aztán 300 fokon ér véget. Tehát nem lehet simogatni, és ennyi idősen már, most nem saját magamat akarom itt temetni, de tényleg, tehát ilyen veszélyes. Szoktam azt mondani, hogy ilyen 40 év alatt én azért részét tudod, betiltatnám, nem lehet egy két órás koncertet 200 fokon játszani. Igen. De másképp meg
0: nem működik ez a dolog, szóval kell hozzá az attitűd, az a magatartás, és hát figyelj, ez ilyen, meg az a dolog lényege szerintem, hogy ezt ingyen is csinálnánk. Nem? Tehát, hogy ez, hogyha...
1: Majdnem úgy megy.
0: Igen, mert hogy majdnem úgy megy, de szerintem az a legszebb dolog az életben, amit ingyen is szívesen csinál az ember. Az biztos, hogy jól működik, és...
1: Igen.
0: És abban van szenvedély. Szóval, május 30-án a Lourdes moziban egy egészen különleges este várható, mert hogy a Zepp Session, vagy a Led Zeppelin Session, John Bonham emlékkoncertet tart, és először zenélnek egyet 6 óra 30-tól, utána pedig meg lehet nézni a frissen kijött Led Zeppelin filmet. A vendégem pedig Tatai Tamás, akivel most elmegyünk egy kicsit zenét hallgatni, mint ahogy ti is teszitek, ezt aztán utána visszatérünk ismételten, ahogy ezt megszokhattátok itt a 103.9 Rock FM-en.

0: 103.9 Rock FM, hölgyeim és uraim, május 30-án Lourdes moziban bizony-bizony John Bonham emlékkoncert lesz, és hát fellép ott a Zepp Session, vagy a Led Zeppelin Session egészen pontosan, és hát John Bonham tiszteletére beszélgetünk egy kicsit Tatai Tamás barátunkkal, aki a zenekar vezetője. No, Tomikán, arról mesélj nekem egy kicsit, hogy a te életedben miért nem inkább mondjuk az Illés zenekar is? Miért a Led Zeppelin?
1: De ez most komoly kérdés?
0: Hát igen, okay. Hát, hogy kapott el téged, vagy mi volt az az első impulzus, amit te így bekaptál az életből, hogy Led Zeppelin?
2: Figyelj, nagyon érdekes az történet, mert ez egész, mit tudom, 8-as vagy általános iskolás koromra vezethető vissza. Farsang, beöltöztünk Queennek, Kind of Magic album, doboltam, tök jó, tehát ott indult az egész, és akkor elkezdtem ilyen vidéki ilyen hackni zenekarokba játszani, bálokba, és akkor ott jöttek az infók, hogy rockzene, Deep Purple, ezt hallgass meg a Deep Purple, és meghallgattam, hú de kúroly, és aztán egyszer csak valaki mondta, hogy Zeppelin dobolsz, na akkor hallgass meg a Zeppelint, a Moby Dicket 10 percig dobol a dobos csáv, és olyan, mintha egyszerre több dobos járt. És úgy meghallgattam, és akkor az egy ilyen nagyon nagy dózist kaptam ott, nem tudtam hova tenni ezt. Olyan zene volt, és az mit tudom, 90-es évek eleje. Uh-huh. És így utána mentem a zenekarnak, és egyre jobban belemásztam ebbe a műfajba, vagy magába a Led Zeppelin jelenségbe. És akkor tudod, ott van egy ilyen bekattanás, hogy eldől, hogy te most zenész akarsz lenni.
0: Igen.
2: Tök mindegy, hogy mi a hivatásod, szakmád, tehetséged, te zenész akarsz lenni. És akkor ez ott 91-92. Derekán eldött, és akkor Herendre kerültem, akkor már ment ez a nagy, tudod, ilyen hippie, hogy mondják ezt, ilyen Renunion, tehát ilyen, aha, tudod, akkor újból előttek a trapézgatják, a Doors, a Pink Floyd, Stones, minden, és akkor mindenki ezeket hallgatta, és Herenden porcelánfestőként végeztem, és ott ismergettem meg a Dávid Rolanddal, aki szintén ezeknek a zenéknek a nagy szakértője és kedvelője, és akkor ott elkezdődött az egész, tudod,
0: hogy Herenden porcelánfestőként végeztél?
2: Igen, igen, igen.
0: Tehát volt egy atya úr is.
2: Igen, ott ilyen... tanultam, és ott dolgoztam, hogy nem tudom, egy évet?
0: Ja, egyet!
2: Egyet, kb. Egyet. Nem, hát teljesen elvitt a muzsika. Azt teljesen. Igen. Tehát én az egész életemet rátettem erre. Ja, így alakult. Persze, aztán zenét tanultam, meg mit tudom én. Tehát, ja, de jó kis időszak volt ez. Ez ilyen meghatározó időszak az ember életében. Ez, mit tudom, az ilyen 20 év, 17, 18. Ezek a legjobb időszakok voltak. A Zeppelinhez még annyit, hogy mivel én művész gyerek vagyok, aztán tervező, grafikus, meg grafikus
0: igen,
2: lettem.
0: Igen, gondoltam, hogy ez lett belőlem.
2: A Led Zeppelin az egy nagyon érdekes műfaj, mert nekem az a tapasztalatom, hogy többnyire azok kedvelik azt a zenét, akiknek van egy ilyen második életük, ami a művészethez kapcsolódó. Igen. Érted? Uh-huh. Tehát, hogy nem tudom, hogy jól mondom-e. Tehát nekem azért ütött ez be. Én nekem soha nem volt például furcsa egy Dazed and Confused, ami mit tudom, egy 25 perces és egerű. Tehát én azt imádtam. A pokolba voltam a Jimmy Page-el együtt, tudod. Meg akár egy ilyen nagyon hosszú, ilyen Achilles Last Stand csatáról szól. Tehát ezeket így ebbe tudtam képzelni magam.

0: hogy az ilyen vizuálisan, hogy nézhet ki egy dal. Nem is a dal szerkezetet néztem, hanem ott akkor csata van, meg izé menni kell, meg szóval ilyen hülye víziókra épültem, és kapcsolódtam.
1: És miért pont dobos lettél? Annak van valami története, hogy amivel, hogyan lettél te a dobos, és miért nem mondjuk gitáros?
0: Ja. Hát figyelj, a nagybátyám dobolt, és akkor az, ott volt a szobában egy dob.
1: Megfertőzött.
0: Faterommal jártunk éttermekben, még a 80-as években, ahol voltak élő zenekarok. És tudod, a dob az mindig ilyen központi helyen volt. Igen. Tudod, csillogott, villogott. A csajok mindig a dobosokat nézték. Tehát ilyen. Azt, nyilván, amikor már közelebb mentem a hangszerhez, akkor már érdekelt a hangja is, meg... Még vidéken ott volt egy srác, akinek volt egy régi zöld Amatia, és ott úgy tudtam bemenni hozzá gyakorolni pár órára, hogy ugye faterom Pesten lakott, akkor én Pestre feljártam minden hétvégén, és akkor vettem ilyen rotring ceruzákat tök jó pénzért. És akkor az volt a deal, hogy a csávónak odaadom Nagyvázsonyba, és akkor bemehetek dobolni. Bementem dobolni, és akkor kurva jó volt. Aztán megvettük azt a dobot, és akkor hát így alakult a történet.
1: Szépen egyről a kettőre.
0: Igen.
1: Jó van. Mesélj még arról, hogy a zenekarotok az... Merre szokott mászkálni, mik a célok, és hogy milyen koncepció alapján dolgozik, minden dal tudtok a Led Zeppelintől, szoktatok-e mondjuk ilyen koncerteket csinálni, hogy mondjuk mit tudom én, most bizonyos albumokat játszunk, ez most nagy divat egyébként, hogy bizonyos koncerteknek a lemezeit, vagy olyan kiadványokat játszatok, amik ilyen legendássá váltak. Dorsz emlékszenekar csinálta azt, hogy minden lemezt eljátszottak egy év alatt, például. Igen, nagyon szorgalmasak.
0: Igen.
1: Ez az egész. Nálatok mi a tematika?
0: Hát alapvetően ilyen koncerteket nem nagyon szoktunk csinálni. Igazából csak a tavaly decemberi volt ilyen, amik a Lourdes koncertép. Alapvetően nagyon nehéz összerakni a műsort. Nekünk mindig azzal van a probléma, hogy túl hosszú a menet. Megírunk egy két órás műsort, tök hosszú lesz, mert ugye improvizálunk, ami a Led Zeppelinnek az alapköve volt, és ez mindig probléma. Nagyon nehéz összerakni a setlistet, mert ugye, hogy sláger is legyen, de azért magunkat is kielégítsük valamennyire, meg a közönséget is. Szóval nincs egy ilyen alapkoncepció, hogy mindig ebbe az évben ezt a szettet játsszuk, hanem előtte mindig valakinek bekattam valami, hogy én most szeretném a Dian Makert játszani, akkor azt régen megtanultuk, felfrissítjük és eljátsszuk újból, vagy megy, vagy nem. Viszont már vannak, amit előbb is mondtam, hogy ilyen fizikai korlátok, tudod. Tehát most 50 körüliek vagyunk, mindannyian nem úgy működnek már a fizikai adottságok, mint mondjuk 20 vagy 30 évesen. És hát vannak olyan dalok, amik nagyon, nekem például nagyon megterhelőek, és azt így rendszeresen a Roli beírja a műsorba, rettegek is tőle, tök jó túl lenni rajta, de kurva jó játszani.
1: 103.9 Rock FM, a vendégem Tatai Tamás, aki május 30-án a Led Zeppelin Session zenekarra a John Bonham emlékkoncertet ad, és hát utána egy csodálatos Led Zeppelin filmet is meg lehet nézni, úgyhogy jövő visszatérünk egy kis zene után, természetesen a harmadik kanyarra, ahol megfejtjük John Bonham zsenialitását.

0: 103.9 Rock FM, a vendégem Tatai Tamás, a Led Zeppelin Session zenekar vezetője, akik John Bonham emlék koncertre készülnek, ami a Lourdi moziban lesz, egészen pontosan május 30-án 6 óra 30-kor kezd a Led Zeppelin Session, és utána pedig filmvetítés. És hát a fókusz valójában a műsor középpontjában, hogy John Bonham grúvjai fíjei állnak, amelyek máig meghatározó alapvetések a nemzetközi zenei világban. Mitől volt ő más, mint a többi dobos? Nyilván halljuk, csak beszélni nem tudunk a különbségről, vagy a fene tudja, hogy lejátszani nem tudjuk, de hogy te, aki dobos is vagy, és ugye ez a nap John Bonhamről szól, akkor neked végül is meg kéne fejtened ezt a dolgot. Mi volt John Bonham titka, mi volt a zsenialitása?
1: Megfejtettem, vagyis hát azt gondolom, hogy ez lehet a trükk. Szerintem minden zenész úgy játszik, amilyen habitusú, amilyen tulajdonságú ember. Tehát ezt így most már 30 év aktív zenélés után tudom, vagy merem mondani. És a Bonzónak szerintem az egyszerűségében, az erejében, a hangzásában volt egy olyan különlegesség abban az időben, ami kimagasló volt. Tehát ő előtte is tök érdekes, mert Buddy Rich, Gene Krupa-t, tehát ilyen jazz dobosokat hallgatott. Szerintem például a Buddy Rich-re, az téves, hogy a Buddy Rich jazz dobos. Tehát aki lát a Buddy Rich dobolni, tehát ő rendes ilyen rock, metal, tehát megette a dobot. Oké, hogy mögötte egy jazz zenekar volt, egy 30 fős big band, de rettenetes erővel, gyorsasággal dobolt, és a Bonzónak példaképe volt. Játszottak is egy színpadon, meg mint
0: a... Hát ez itt a titok, hogy egy másik stílusból érkező dolgot épít rá az ember egy
1: igen.
0: És ebből lesz az újdonság.
1: Igen, és tudod, a Bonham egy szimpla prostó csávó volt, traktort vezetett, és ilyen rettenetes ilyen elemi erő volt benne, és aztán később meg ugye a hangzása, de én még hallottam a Cepp előtt olyan zenekarokat, ahol ő dobolt, és már akkor is megvolt ez a rettenetes gyorsaság, ilyen törvénytelen, szabályokat felborító, így öntörvényűen játszó valaki, és aztán Zeppelinben meg kapott egy olyan hangzást a Page-től, aki ugye mondjuk egy ilyen nagyon komoly producer, meg hangmérnök volt, ami így meghatározta a rockzenének a következő 50 évét, vagy a mai napig modellezik ezeket a hangokat, meg ilyen nagyon komoly technikusok, mérnökök dolgoznak azon, hogy volt mikrofonozva a Bonzó dobja, meg ilyenek. És eleve a Ludwig dob is. Tehát,
0: hát olyan hangzása van, ami, tehát annyira ugye ez a Bonzó, pedig ugye, hogyha most emlegetünk mondjuk a 70-es évekből akár a Jimi Hendrixet vagy a Creamet, ez mind egy korszak, egy felvételi rendszer, és mégis mindegyik más. Igen. Ugye nyilván más a dob megütése, mint tudom, de hogy a Led Zeppelinnél van egy olyan dobszand, ami annyira összehasonlítható, úgy megmondható, mint B.B. King gitárjátéka.
1: Igen, abszolút.
0: Hallod? Ja, igen, ez ő.
1: De a legjobb példa erre, tudod, hogy ugye 68, mit tudom én, tél, december, kijön az egyes Zeppelin album, és ott egy, tehát így egyből elvágják mindenkinek a száját, és akkor a 70-es évek az övüké.
0: Igen.
1: Tehát mert eleve olyan hangzás, olyan zene. És előtte pedig volt egy Stones, egy Beatles, aki már akarta a progresszivitást, Angliáról beszélünk,
0: igen.
1: Amerika más ügy, tehát aki már akarta egy, hogy picit progresszív, csak nem volt meg hozzá az eszköz.
0: Hoppá.
1: Érted? Itt meg találkozott négy olyan forma, akik nagyon jó muzsikusok voltak, és volt előd akár a Cream, vagy akár a Stones, vagy a Beatles, tudod?
0: Igen.
1: És akkor ez nagyon jó helye, jó időben, jó emberek találkoztak, és lett egy ilyen monumentális csapat.
0: Egészen káprázatos rájuk nézni, tehát hogy mennyire egységes volt, és bámulatos nézni mindig. Én imádom a koncertfilmeket.
1: Igen.
0: Én nagyon szeretem ezt, hogy visszarepülsz így a filmek által abban a világban, az öltözködésben, hogy ezeknek mennyi hajuk volt, és ez egy ilyen elképesztő csodálatos. És még egy hatalmas tisztelgésem, nekem legalábbis, én nagyon nagyra értékelem ezt, ami a Led Zeppelinben történt, hogy bár megcsinálni nem biztos, hogy tudnám, meg ugye a pályatársak sem tudták megcsinálni, ugye Bonzó halálával befejeződött ez az egész korszak, és azt mondták, hogy ez így volt úgy.
1: Igen.
0: És ennek nem kell tovább mennie, hogyha nem tudjuk már úgy csinálni, akkor inkább.
1: Igen.
0: Persze nyilván meg is tehették, de valahogy ott van például ugye az Easy Topnál, ahol ugye elment a Dusty Hill, és most az egész életét, 80 éves még, igen. És mit csinál, üljön otthon?
1: Igen, igen, igen,
0: ez egy ilyen borzasztó dolog, talán kicsit másfajta, amikor fiatalkorban, vagy nem tudom, hány évesek voltak akkor, amikor a Bonzo elment a...
1: 32.
0: Akkor borzasztó a fiatalok voltak azért. Az, onnantól kezdve elkezdeni unatkozni azzal a sok pénzzel. Ha így belegondolsz, ugye a világsztárok élete, igen, nem játék és mese.
1: Igen, igen, igen.
0: Nagyon,
1: igen,
0: nagy csúszamlások lehetnek, és ahhoz képest nagyon szép öregkort élnek.
1: Igen, igen.
0: Ugye?
1: Sőt, tehát ugye ez 80-ról beszélek, 1980, igen, 32 éves volt a Bonzo, a Page 35, tehát ilyen 30-as, és ez a lehető legjobb döntés volt, ami az amúgy is magasan lévő zenekari nívót még feljebb tette.
0: Igen.
1: Nem biztos, hogy ott az elkövetkezendő 5-10 évben, de ugye a 90-es években ők újból előjöttek szólólemezekkel, és igen, tehát volt egy ilyen nagyon rossz 10 évük, de aktív volt mindenki, tehát muzsikáltak, de ez szerintem a lehető legjobb döntés volt. Tehát oda más nem ülhetett, nem ülhet be. Mert igen, az nem Zeppelin. Az olyan, hogy meghal a Hendrix, és akkor trióból, van egy játszom már valaki, de az nem, hogy mi? Nem.
0: De hát igen, de vannak ellenpéldási is, amik, mint tudom, ugye elment a Charlie Watts, és a Rolling, igen, Stones is. Hát most ők se bírnak nyugton maradni, az egész életüket úton töltötték.
1: Igen, igen,
0: azért,
1: igen,
0: nehéz arra rákorlátozni egy ilyen zenekart, hogy akkor most hagyják abba is, de ugyanakkor megtisztelegve a Charlie Watts előtt, szerintem miattan abszolút mértékben tiszteletet állítanak minden koncerten a Charlie Wattsnak, és példaértékű az a Memento. Szóval, na mindegy, szóval nehéz ügy ez, ki tudja, hogy mit csinálnánk a helyükbe, de mindenképpen egyrészt köszönöm, hogy ilyen dolgokat csináltok, és hogy ápoljátok ezt a múltat.
1: Igen.
0: Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy egyébként Magyarországnak nagyon jó tribute bandái vannak.
1: Igen, igen, igen.
0: És én ezt nagyon szeretem, hogy el tudok menni abba a világba, amit nagyon szerettem mondjuk gyerekként, és ezt mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy egy ilyen időutazásra el kell menni, mert a Led Zeppelint mi már nem láthatjuk, ugye,
1: igen,
0: és általatok, igen, viszont igen.
1: Igen,
0: ez
1: igen,
0: egy fontos dolog. Te ezt hogy éled meg egyébként, hogy mit adtok a közönségnek akkor, amikor kiálltok a színpadra?
1: Hát ez nagyon, nagyon nehéz ügy, mert szoktam ezt mondani, hogy mi inkább ez ilyen önkielégítő zenekar vagyunk. Annyira szeretjük ezeket játszani.
0: Aha.
1: Nem azt mondom,
0: aki
1: hogy...
0: Aki velünk tart?
1: Ja, mondjuk.
0: Aha.
1: Mondjuk.
0: Tehát ez nektek, igen, rólatok szól.
1: Aha. Igen, igen. Na, tehát tudod, nyilván te is tudod, mert te is aktív zenész vagy. Vagyis nálam ez úgy van, hogy annyira mindegy, hogy most 5-en vagy 500-an,
0: aha, aha,
1: nézne. Ahogy tudod, beülök a hangszer mögé, és onnantól kezdve ilyen teljesen más világ van. Ott akkor produkálni akarok, játszani, muzsikálni, élvezni. Nem is nagyon megy kifelé az, hogy lehet, hogy ez hiba, sőt, biztos, hogy hiba, hogy nem a közönségnek játszunk, de tök jó az, hogyha olyan reakciók vannak, hogy élvezik. Ezért tehát megkaptuk sokszor azt, hogy játszunk már, sőt, most már vannak olyan fesztivál felkérések, hogy gyertek, de slágereket játszatok. Ja. Tehát konkrétan van
0: jó,
1: ilyen.
0: Jó számokat játszátok, persze.
1: Ugye, az előzőhöz még egy gondolat, hogy ugye megszűnik egy zenekar, és nem csak a zenekar szűnik meg, nem csak a négy ember, hanem az egy cég volt addigra.
0: Igen.
1: Tehát ott elveszítette az, nem tudom, 100 fő a munkáját.
0: Igen.
1: És ahogy ezt kimondták, képzeld el, ez egy ilyen érdekesség, Amerikában, nyugat és a keleti oldalon is volt a Zeppelinnek cucca, mert annyit játszottak Amerikában, hogy mindkét parton volt cucc, és ugyanúgy, ahogy volt, ott hagyták, és a YouTube átvette. És a mai napig vannak olyan manusok ott a technikai gárdában, a YouTube-nál.
0: Ne hülye, de, ezt nem tudtam.
1: De.
0: Azt a mekkora.
1: De. Zeppelin cucca ott van.
0: Azt az eget. De szép.
1: Ja.
0: Hát micsoda érdekességekkel van,
1: igen,
0: elé,
1: igen,
0: ez a
1: igen,
0: popvilág.
1: Igen, igen.
0: No, hát akkor viszont találkozunk május 30-án a John Bonham Emlék koncerten, a Lurdi moziban, ahol a Led Zeppelin Session fog muzsikálni 6 óra 30-tól, és utána pedig jön egy kis filmvetítés, ahova még a sört is be lehet vinni. Tatai Tamás, köszönöm szépen, hogy

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

90.9 Rock FM. Gyerekek, tudtátok, hogy a legendás teniszező Rafael Nadal valójában jobbkezesnek született, de a pályán bal kézzel játszik. Mi van? Edzője javaslatára tanult meg bal kézzel ütni, mert úgy erősebb fonákot tudott kialakítani. Ez a szokatlan döntés végül 22 darab Grand Slam győzelemhez segítette, és Nadal története remek példája annak, hogy a komfortzóna elhagyása néha nem csak hasznos, de történelmet is írhat.

93 Rock FM, gyerekek, egy kis jó hír a csokoládé függőknek, mert hogy állítólag, sőt nem is állítólag, hát ezt már több tudományos értekezés bizonyította, hogy a magas kakaótartalmú étcsokoládé javíthatja a memóriát és a koncentrációt, ugyanis a benne levő flavonoidok serkentik az agy vérkeringését, csökkentik a stresszhormonokat és növelik a figyelmi kapacitást. Persze ez nem azt jelenti, hogy a táblacsoki az új kávé, de pár kocka csoki tanulás vagy munka közben nem csak élvezetet, de az agyi frissességet is jelentheti.

103.9 Rock FM. Állítólag Japánban van egy görkorcsolyászó sebész. Na hát hallottatok róla, hogy Tokió egyik legismertebb sebésze görkorcsolyán közlekedik műtétjei között a kórház folyosóin. Dr. Ryo Tanaka szerint ez nem csak időt spórol, hanem oldja is a stresszt. A kórházi dolgozók eleinte meglepődtek, de ma már versenyt tűznek belőle. Ki tud gyorsabban gurulni a kávégépig? Hát egy kis játékosság mindig belefér, akár a tudományba is. Na ő az igazi bohóc doktor.

103.9 Rock FM. Szokták mondani, aki egy valamiben tehetséges, az több valamiben is tehetséges. Például tudtátok, hogy Wolfgang Amadeus Mozart nem csak a zene géniusza volt, hanem imádott sakkozni is. Sők fennmaradtak olyan levelek, amelyekben játékpartik állását rögzíti, sőt taktikázik is a barátaival. Egyes zenetudósok szerint logikus gondolkodása és kombinációs érzéke ugyanúgy kifejeződött a sakkban, mint a zenében. Csak ott a bábukban gondolkodott a hangjegyek helyett.

103.9 Rock FM. Gyerekek, van egy könyvtár, ahol állítólag robotok hozzák a könyvet, mert hogy Helsinkiben az Audi könyvtárban a könyveket robotok gyűjtik be a raktárból. Az olvasó csak beüti a terminálon, mit keres, és pár percen belül a pultnál várja a kötetet. A robotok csökkentik állítólag a várakozási időt, a könyvtárosok pedig több időt szánhatnak az olvasók segítésére. Tehát nem veszítette el a munkáját a könyvtárosnő, hanem egy egészen más funkciót kaptak. A könyvtár így a 21. század digitális tudástemploma lett.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 itt a Rock FM-en jöjjenek a hollandok meg a bringák. Tudtátok, hogy Hollandiában több a kerékpár, mint az ember. Az országban körülbelül 23 millió bicikli van, miközben a lakosság 17,5 millió fő. A síktáj és a fejlett bicikliútak hálózata és a zöld szemlélet mind hozzájárult ahhoz, hogy a hollandok napi szinten használják a bringát munkába járáshoz, iskolához vagy akár randevúra is. A biciklit nem hobbi, nem pozőrség, hanem egy életforma. És még külön kerékpáros gyorsforgalmi útjuk is vannak.

haverom, ez itt a 103.9 Rock FM tudományos kurzusa. Na, tudtátok, hogy Kanadában található a világ tavainak több mint 60%-a. Több mint 2 millió tó található az ország területén, köztük olyan óriások, mint a Nagymedve-tó vagy az Ontario-tó. Annyira gazdag édesvízben, hogyha minden kanadai állampolgárnak külön tava lenne, még akkor is maradna felesleg. Ezek a tavak nem csak a természet szépséges részei, hanem kulcsfontosságúak az éghajlat szabályozásában, az élővilágban és természetesen a horgászturizmusban is.